Megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Disney Radio Show rezidensek, és persze

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeled el is színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és engem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velsz énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulata az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you and simple

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancslistájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: get the party lit.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazságot?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az imént Ina, most pedig Kamrád. Közös bennük, túl azon, hogy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencek, hogy mind a ketten jártak a stúdiumban tavaly, 2025-ben, és most hétvégén nagyon várjuk Blondist, szombat este 6 órától élőben mixel a kanadai Star DJ, Vivien Bakos egyébként a polgári neve is, meglepően jól beszél magyarul ahhoz képest, hogy hát kint született már Kanadában. Kamrád, hug yourself, de hazai kedvenceket és Dua Lipát is hozom nem sokára, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően bent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kismerti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: step, won't you give me that step by step? I
1: Rádió 1. Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ismét látogatható a mecsekben a Márévára. Napközben akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szerdától újra látogatható a Márévára. A Magyaregregy közelében a mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg. Köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt baleset veszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb ketten tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. Szeptember 6-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkciójának, az Árgyélus királyfinak a premierjét. A daljáték kicsiknek és nagyoknak is szól, és a tervek szerint az évad során mintegy 10-12 ezer gyermek láthatja majd az előadást. Fontos, hogy a szeptember-októberi előadásokat a Lázár Ervin programban résztvevő csoportok láthatják, így a nagy közönség számára szeptember 6-a után várhatóan novemberben lesz lehetőség megtekinteni az előadást. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Búj-Villány-Siklós összekötő út

0: Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását házi módszerként. Jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, most szombaton, a este 6 órától élőben mixel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blond is, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma a Rádió 1-esek, úgy készülünk a szupermarketek, ahová mehetünk azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes bulik, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszeri Ügel és az It Feels So Good, ezt azon nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, olasz house a folytatásban. Alex Kendrit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek 100 000-es nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval, üzletember.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztivál is Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió 1 stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz Juhász Gergő, és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigail, Lexent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belép nem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió 1 hallgatást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baranyai katasztrófavédő is elismerést vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából. Folytatódik ma is a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a Pécsi Bóbita Bábszínház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás, majd szeptember végén a Csizmás kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Bábszínház hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A Patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bújvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán sávlezárás van érvényben. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os számú főúton Hirt térségében. A közlekedőket itt útszűkület lassítja. Útjavítás zajlik Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell, Sásd és Vásárosdombó között pedig megsüllyedt a burkolat, lassítani kell. Mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz Best Of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Busty, Head Down a kezdésre, ezt választottam. A számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swiss Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swiss Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat Katy Perry után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rexa és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország Szeged

0: Szeged!
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van, én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb állattartó telepen jelent meg az afrikai sertéspestis Baranyában. Délután akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspestis. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra. Honlapján a nyugtaadat szolgáltatáshoz az újfajta e-pénztárgépekről, valamint azok üzembe helyezéséről szóló információk is megtalálhatóak. Fontos tudni azt is, hogy a revizorok december 31-éig nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik hamarosan a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. A tárlat a Sírba is reménysugárral szállni címet kapta, és 30 művész, csaknem 40 alkotása lesz látható a kiállításon. A válogatásban festmények, szobrok, textil, fém és üvegművek, valamint ötvös és kerámia munkák is helyet kaptak. Többségük kifejezetten a Mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezésként készült. A tárlat augusztus 28-a és október 23-a között lesz látogatható.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Mohácson már készülnek a Mohácsi csata évfordulójának emléknapjára. Emiatt a Széchenyi tér teljes területét lezárták a forgalom elől. Bújban rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. Utat építenek az Olasz-Pécs összekötő úton Ellent közelében. A helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, a Bissei bekötő úton pedig sebességkorlátozás érvényes. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm. Az

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

Shawn Mendes, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3-4 hét után járunk, én pedig Hypaton Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére tegnap a Strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió 1 stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg aki Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezmény vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honeybees, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
14: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
15: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
15: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
17: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
18: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
20: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
21: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Az államalapítást ünnepeljük ma Magyarországon. Visszatért a kánikula, 36 fok is lehet ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-a van Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, amikor az államalapításra és első Szent István királyra emlékezünk. Ma Pécsett és számos baranyai településen tartanak megemlékezéseket, családi programokat az ünnep alkalmából. Budapesten tisztavatás, légiparádé, este pedig tűzijáték és fényjáték várja az ünneplőket. A mai nap piros betűs ünnep, az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a patikák pedig ügyeleti rend szerint működnek. Változhat a buszok, vonatok menetrendje, így ha utazik, indulás előtt tájékozódjon a menetrendről. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert. A Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlaburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen. Karbantartási munkákat végeznek jövő héten a komlói fűtőerőmű Bemutcai telephelyén. A munkákat a tervek szerint augusztus 26-án szerdán reggel 8 és délután 4 óra között végzik el. Erre az időre a telephelyet teljes körűen feszültségmentesítik.

0: Olasz-Pécs összekötő úton Ellent közelében. A helyszínen félpályás út zárlasítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, a Bissei bekötő úton pedig sebességkorlátozás érvényes. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, nekik kitartást. Nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás, megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban, egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre, nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet, szerencsére nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt odajuttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi mai sláger a Die Die itt a Rádió

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, bahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra és figyeljünk, oké? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
14: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baranyai katasztrófavédő is elismerést vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából. Folytatódik ma is a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország területén. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a riasztás vasárnap éjfélig marad érvényben, miután a következő napokban visszatér a kánikula. A felmelegedés megterhelő a szervezet számára, főleg a gyerekeknél, időseknél, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél, ezért fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Búj-Villány-Siklós összekötőút érintett szakaszán sávlezárás van érvényben. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os számú főúton Hirt térségében. A közlekedőket itt útszűkület lassítja. Útjavítás zajlik Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell, Sásd és Vásárosdombó között pedig megsüllyedt a burkolat, lassítani kell. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Terry Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, ő nem igazán tud úszni, viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale. A Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a neten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Terry Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindig a következő zenei órát, mutatom. Martin Garrix és a Butterflies pár perc múlva, hozom előtte viszont minden további fontos info a Strandról és a Rádió Esztézsről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan Kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
14: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
15: Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-től 14-ig a Pécsi Nemzeti Színházban, ingyenes programok a Színház téren. Jön a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Bozsik Ivett Társulat, a Feledi Projekt, a Transdance, az Invest Dance Fodor Zoltán Társulat, a Kulcsár Noémi Tellabor, a PB2 Company, Lőrinc

0: Jelent meg az afrikai sertéspest is Baranyában. Délután akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra. Honlapján a nyugtaadat szolgáltatáshoz, az újfajta e-pénztárgépekről, valamint azok üzembehelyezéséről szóló információk is megtalálhatóak. Fontos tudni azt is, hogy a revizorok december 31-ig nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik hamarosan a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. A tárlat a Sírba is reménysugárral szállni címet kapta, és 30 művész, csaknem 40 alkotása lesz látható a kiállításon. A válogatásban festmények, szobrok, textil, fém és üvegművek, valamint ötvös és kerámia munkák is helyet kaptak. Többségük kifejezetten a Mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezésként készült. A tárlat augusztus 28-a és október 23-a között lesz látogatható.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Mohácson már készülnek a Mohácsi csata évfordulójának emléknapjára. Emiatt a Széchenyi tér teljes területét lezárták a forgalom elől. Bújban rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. Utat építenek az Olasz-Pécs összekötő úton Ellent közelében. A helyszínen félpályás út zárlasítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, a Bissei bekötő úton pedig sebességkorlátozás érvényes. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket, megállás nélkül nagy lendülettel, most a Pelikedő Diszkó és a High Hope.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a diszkós itttel, a San Antonioval, Cookie-val, a Laving Arms-szal, Joel Juniorral, Christopherrel, Bricklake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favorit. Na rá, ez a Bambolé, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az államalapítást ünnepeljük ma Magyarországon. Visszatért a kánikula, 36 fok is lehet ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-a van Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, amikor az államalapításra és első Szent István királyra emlékezünk. Ma Pécsett és számos baranyai településen tartanak megemlékezéseket, családi programokat az ünnep alkalmából. Budapesten tisztavatás, légiparádé, este pedig tűzijáték és fényjáték várja az ünneplőket. A mai nap piros betűs ünnep, az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a patikák pedig ügyeleti rend szerint működnek. Változhat a buszok, vonatok menetrendje, így ha utazik, indulás előtt tájékozódjon a menetrendről. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert. A Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlapburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen. Karbantartási munkákat végeznek jövő héten a komlói fűtőerőmű Bem utcai telephelyén. A munkákat a tervek szerint augusztus 26-án, szerdán, reggel 8 és délután 4 óra között végzik el. Erre az időre a telephelyet teljes körűen feszültségmentesítik. A karbantartás ideje alatt a városban a használati melegvíz ellátásban kiesés várható, és a fűtőerőmű személyes és telefonos ügyfélszolgálata sem lesz elérhető.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Mohácson már készülnek a Mohácsi csata évfordulójának emléknapjára. Emiatt a Széchenyi tér teljes területét lezárták a forgalom elől. Bújban rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. Utat építenek az Olasz-Pécs összekötő úton Ellent közelében. A helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, a Bissei bekötő úton pedig sebességkorlátozás érvényes. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérő össze tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége és a kulcsfontosságú alkatrészei számára is. Mondta már ezt Chiang Kuang Che, a szervezőbizottság ügyvezető igazgató helyettese, és még egy adalék, a humanoid robotok áprilisban Kínában már félmaratonon is megmérhetik magukat, ahol az embereknél is jobb teljesítményt nyújtottak. Mondom, hogy bizarr. De vannak még részletek, a Radio1.hu-n elmélyednék a témában. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet most Sam Felton Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hát

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el, a Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő?

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezessen mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvenctől az Opel Light. Pár perc is ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baranyai katasztrófavédő is elismerést vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából. Folytatódik ma is a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a Pécsi Bóbita Bábszínház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás, majd szeptember végén a Csizmás kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Bábszínház hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égett le 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bújvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán sávlezárás van érvényben. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os számú főúton Hirt térségében. A közlekedőket itt útszűkület lassítja. Útjavítás zajlik Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell, Sásd és Vásárosdombó között pedig megsüllyedt a burkolat, lassítani kell. Mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermű.

Taylor Swift, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna. 2026-ban. Na, itt a Rádió 1-en pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fastboyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újraindul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joer Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religionnel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét látogatható a Mecsekben a Márévára. Napközben akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szerdától újra látogatható a Márévára. A Magyaregregy közelében a Mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg, köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt balesetveszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb ketten tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. Szeptember 6-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkciójának, az Árgyélus királyfinak a premierjét. A daljáték kicsiknek és nagyoknak is szól, és a tervek szerint az évad során mintegy 10-12 ezer gyermek láthatja majd az előadást. Fontos, hogy a szeptember-októberi előadásokat a Lázár Ervin programban résztvevő csoportok láthatják, így a nagy közönség számára szeptember 6-a után várhatóan novemberben lesz lehetőség megtekinteni az előadást. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égett le 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Búj-Villány-Siklós összekötőút érintett szakaszán sávlezárás van érvényben. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os számú főúton Hirt térségében, a közlekedőket itt útszűkület lassítja. Útjavítás zajlik Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell, Sásd és Vásárosdombó között pedig megsüllyedt a burkolat, lassítani kell. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy ez egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai sláger között pedig Tóth Abigail folytatja már is Accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indítok.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a Rádió Egyit csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Ati is már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Swish Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió Egyel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civi

0: Rádió Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország szegélyt.

0: Arany Szeged.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Én Györke Attila vagyok, szép jó reggelt kívánok minden ébredezőnek, aki tegnap velünk bulizott a Strandfesztiválon Zamárdiban a Rádió 1 stage-nél. Ma este ismétlés, 8 órától élő közvetítés újra a Rádió 1-en, addig pedig egy kis rekreálódás egy olyan dallal, amit Rádió 1-es DJ készített, és tegnap este bulizhattunk vele. Ő Metzger Viki, és ez a Stadium X-szel készített közös dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
3: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle.
6: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
7: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csontleves zöld fűszeres palacsinta metéltel és békönbe tekert csertész szűz rösztivel, tejszínes gombamártással vagy kéksajtos nyokki mediterrán zöldségekkel. Esetleg tépet csertésnyak házi sült burgonyával füstölt sajttal. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Májgombóc leves és cigánypecsenye párolt rizssel, vagy grillezett csirkemell idény salátával, joghurtos vagy csípős öntettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek, a nemzeti ünnepen nincs bót. Ilyenkor mindig felbukkan ez a Facebookos mém. Viszont vannak igazi mai slágerek a rádióban, és sok-sok pihenő ember. Geri írta, szia Atis, üdv a wellnessből. Természetesen itt is velünk vagytok, jók a zenék. Ma egész nap csobbanunk, és nagyon holnap sem lesz más a program. Kata egy görög szigeten nyaral, kaptam fotót is Viberen, az apartmanjuk teraszán ül, nézik a tengert, hallgatják a Rádió 1-et. Sziasztok, Bence vagyok, mindig titeket hallgatunk, útközben is, a mamáékhoz megyünk, jó lesz a hétvége, de utálom, hogy lassan vége az augusztusnak. Akkor az utolsó napokat, heteket, végig pörögjék együtt, ugye drága Rádió 1-esek, most éppen egy nagy kedvenccel.

Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a világ egyik legismertebb dala a jelenben most éppen. Shakirától a Die Die, az énekesnő pedig mindig is segített a bajba jutottakor.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Szeged!
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Nagyon sokan vagyunk együtt, Nori írta, hogy Cipruson, Larnakán is a Rádió 1-et hallgatta folyamatosan két csobbanás között. Holnap viszont utaznak haza, mert várja a Strandfesztivál, páros belépőjegyet nyert tőlem. Hát akkor Nóra ott tali, jó? Este 8 órától pedig hallgass bele a fesztivál hangulatban, 8-tól ma is élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Stílusváltás, olasz DJ producer jön Alex Kenji, akiről azt tudni, hogy sokszor hetekig finomít egyetlen basszus vagy dob témát. Szerinte a house zenében nem a sok hangszer a lényeg, hanem a tökéletes hangzás. Hölgyeim!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
3: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
4: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
1: Menüajánló a Rádió 1-en.
5: Nem fáj majd a hasa tőle.
1: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
6: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csontleves zöld fűszeres palacsintamethéltel és békönbetekert csertész szűz rösztivel, tejszínes gombamártással vagy kéksajtos nyokki mediterrán zöldségekkel. Esetleg tépet csertésnyak házi sült burgonyával füstölt sajttal. A My Bistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Májgombóc leves és cigánypecsenye párolt rizssel, vagy grillezett csirkemell idény salátával, joghurtos vagy csípős öntettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert itt

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi vagy sláger megy. Na ki, hogy tölti a mai napját? Beni írt a Viberen. Sziasztok, Beni vagyok Soroksárról, nemrég jöttünk haza a nyaralásról, és most felújítjuk a kerítést apával és a nagybácsimmal, Marcival. Hát Benikém, nagy hangerőt csavarja pályéknak, jó? Legyen vidám az a felújítás. Nagyon sokan vannak viszont az utakon. M1-es autópálya áldogál egy autó Piatorbágynál a Hegyeshalom felé haladó oldalon a külső sávban, írta Twenty. Ezért van állítólag 5 kilométeres dugó most. Peti az M5-ösön látta a Petőfi szállás pihenőhelynél, hogy mindkét oldalon a belső sávot lezárták. És ma is nagyon sokan vannak az M7-esen. Andortól tudtam meg, hogy a Balcsi felé haladó oldalon belassulgat a sor Török Bálint és Martonvásár között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

régi nyomogatós telefont használ, mert az okostelefonjára érkező értesítések túlterhelték, idegesítették, úgyhogy lecserélte. Ajánlja mindenkinek egyébként a buta telefonokat.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lát.

0: a Daily Mixet indítjuk. Nem akármilyen dallal, mindjárt jön a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: a színpont Morgon.
1: Irány Szeged. Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: 2026. augusztus 20-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya a Rádió 1-en.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Így már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség kórokozója, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerdán. A Nébih közleménye szerint az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosították a betegség jelenlétét a Nébih labor autójában, a Mályi, Miskolc és Tiboldaróc településeken vett mintákban. A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsodabaúj-Zemplén megyei területeken. Az érintett ültetvények körül kijelölték az 1 kilométeres sugarú fertőzött területet, melyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a hatóság elrendeli a tünetet mutató tőkék megsemmisítését. Emellett az érintett területről tilos a szőlőszaporító anyag forgalmazása és szállítása. A fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú pufferzónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe. A Nébih hangsúlyozta, a betegség terjedésének megállítása és a fertőzések felszámolása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony védekezés. Erre a szüret utáni időszakban is érdemes figyelmet fordítani, melyhez a megfelelő készítmények is rendelkezésre állnak. Az új ültetvények telepítésekor és a tőkék pótlásakor kizárólag egészséges, hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot szabad használni. A hazai szőlő és borágazat védelme, valamint a zárlati károsító terjedésének megfékezése közös feladat, melyben a hatóság, a termelők és a lakosság együttműködése egyaránt nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a betegség jelenlétének gyanúját azonnal jelezzék a területileg illetékes kormányhivatalnak és a Nébihnek. Három premierrel és a korábbi években sikerrel játszott produkciókkal vág neki ősszel induló új évadának a pécsi Bóbita Bábszínház, mindenről a társulat adott ki közleményt szerdán. A Pécset több mint 6 évtizede, 2010 óta a Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint az új produkciók közül elsőként még az évad hivatalos kezdete előtt a Szamárfül Fesztivál keretein belül augusztus 29-én a Bőgős fia meg az Ördög című 4 éven felülieknek szóló báb előadást láthatja a közönség. A Stramó Gábor és Alapítóth Zoltán által rendezett, Arató Máté, Balogh Zita Mária, Tatai Gergő szereplésével színpadra kerülő produkció története egy valóra vált kívánság és az abból eredő problémák köré épül. Szeptember 30-án láthatja először a közönség a Csizmás Kandúr című, szintén 4 éven felüli gyerekeket megcélzó produkciót. A Stramó Gábor rendezésében megvalósuló Várnagy Kinga, Rácz Attila, Arató Máté, Szalai Barbara és Mata Lóránt szereplésével műsorra tűzött bábjátékban a legkisebb testvér és különleges macskája kapcsolatát mesélik el. Ugyanennek a korosztálynak szól a Mindenegér szereti a sajtot című produkció, melyet jövőre áprilistól láthat majd a publikum. A Blattner Géza díjas Bartalkis Rita rendezésében színre kerülő előadásban a fehér és szürke egerek viszályainak és barátságainak mozzanatait ismerhetik meg a közönség tagjai. A Bábszínház a következő évadban olyan előadásokat tart műsoron, melyek korábban számos alkalommal sikert arattak a közönség köreiben. A gyerekek így továbbra is láthatják, többek között a történetek a kutyusról meg a bicusról, a bűbájos lakat, a dzsungelmese, az elveszett szaloncukor és az Ali király ünnepi vacsorája című darabokat is. Az évad során több fesztivál és külföldi vendégjáték is megvalósul, így szeptemberben Szabadkán, októberben Banja-Lukán, februárban Veszprémben a Felnőtt Báb Fesztiválon lépnek fel a társulat művészei. Az évadonként több mint 200 előadást tartó, az előző szezonban több mint 30 ezer nézőt, köztük csaknem 3 ezer bérletest fogadó intézmény előadásairól a bobita.hu oldalon lehet tájékozódni. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából tartanak megemlékezést ma délután Beremenden a Megbékélés kápolnánál. A rendezvényen ünnepi műsor Szent Mise, illetve az új kenyér megáldása is szerepel a programban. Az esemény délután 3 órakor kápolna nyitással kezdődik. A látogatók megismerhetik a kápolna megvalósulásának történetét, valamint vezetéssel tekinthetik meg a kiállítást. 17:30 a békehimnusszal folytatódik a program, majd köszöntőt hallhatnak a résztvevők. Fuvolán közreműködik Harcos Fruzsina, míg énekel Bodrog Ilia. Az ünnepi beszédet Schwarz Kiefer Patrik, a Baranya vármegyei önkormányzat képviselője mondja majd. Ezt követően katolikus szentmisét tartanak, melyet Bence a Celestin plébános celebrál a helyszínen, ezután megáldják az új kenyeret. A mise után pedig szeretett vendégséggel várják a résztvevőket Beremenden. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy eső esetén az ünnepi programot a beremendi katolikus templomban rendezik meg. Vadon élő állatok mentésével, ellátásával és rehabilitációjával foglalkozó civil szervezetek támogatására írt ki pályázatot 30 millió forintos keretösszeggel a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Mindezt a szervezet közölte szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a pályázat során 20 szervezet kaphat egyenként 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A támogatás célja a sérült, beteg, legyengült, elárvult vagy más okból mentésre szorul.

0: lépjen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van, Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe. Természetesen számos programmal készülnek a környéken, ezekből is válogatunk. Ha már ilyen kellemes időnk van, pláne 30-32 fokot mérhetünk, felhős az ég, futózáporok majd péntektől jöhetnek a környéken, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. Meglátjuk, az biztos, hogy a játék nem marad el. Ma sem a komlói bányásznapokra lehet páros belépőt szerezni, hozom az infokat, ahogy a következő slágert is. A Switch Disco felkapott dala a következő a Daily Mix zenei listán. Zenélünk mindjárt a 99,4-en Komlón.
1: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a közt Komló városa nyilvánításának 75. évfordulóját ünnepli majd a település, ehhez kapcsolódóan sztár fellépők és rengeteg hagyományőrző program, kézműveskedés várja az érdeklődőket, a gasztro különlegességek sem maradnak el. Szeptember 3-án lesz az ünnepi műsor, aztán szeptember 4-én pénteken már a Well Hello is színpadra áll. Szombaton az egész napos program kavalkád végén játszik a Hiperkarma, vagy éppen a Honey Beast, lesz tűzi játék, de vasárnap sem pihennek. Hosszú a programlista, érdemes meglesni. A Kaptár Művelődési Központ honlapján mindent megtalálsz ezzel kapcsolatban. De a páros belépőt mi adjuk itt a Rádió 1-en. Cserébe csak egyetlen SMS-t kell küldeni. A Rádió 1-es szót várom a 0630-7-906-906-os számunkra, hogy ismét meglepessek egy Rádió 1-es hallgatót. Jöhetnek az üzenetek, hajrá, szurkolok!
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: A kedvencek, sikerdalok után a Daily Mix zenei listát követően válogatunk a helyi programajánlatokból, folytatódik a játék, ami viszont a következő slágert illeti, az a Hearts és a Purple Disco Machine közöse lesz. Velük folytatom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Nem kell sokat várni, szeptember 3-ától indul a komlói bányásznapok. Természetesen a komlói lakcímmel rendelkező lakosok, illetve a 12 év alatti gyerkőcök díjmentesen bemehetnek, a többieknek viszont mi adjuk a páros belépőt. Két főre szóló jegyeket osztogatunk itt a Rádió 1-en, te döntöd el, mikor használod fel, lásd meg a fellépők listáját, komloikaptár.hu. Na, halljuk ki a következő nyertesünk.
3: Halló, tessék, lehet Mark!
0: Mark, szervusz, szia, Kristóf a Rádió 1-től, hello! Képzeld csak, jókor jött az SMS-ed, te lettél a szerencsés, te vagy a következő nyertesünk.
3: Úristen, tényleg? Most indultam ki, dolgozok éppen, nem gondoltam volna, még soha nem nyertem semmit.
0: Na tessék, látod? Ideje volt elkezdeni, egy-két fellépőt hadd emeljek ki, itt lesz a Well Hello, a Kacaj zenekar DJ-je, amin a Hiperkarma játszik a Honey Beast, a Cheat zenekar is emlékkoncertet fogadni, nem akármilyen program vár.
3: Nem, nagyon régóta nézegettük már a párommal, és most ez így nagyon jókor is jött, mert én pont most az elkövetkezendő pár hétben szerettem volna beszerezni, de ennek most tényleg nagyon örülök.
0: Akkor mi is egy Rádió 1-es szlogent kérek, és küldjük a páros belépőt.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, gratulálok, jó szórakozást, komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demin Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demin 80 koncerte. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Well Hello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan Kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99.9.

0: hűsznek.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha elég volt a hőség, akkor irány Harkány, hiszen most tartják a 31. Harkányi Fürdőfesztivált. Igazán különleges előadásokkal és sztár fellépőkkel. Ma például a Republic is színpadra áll. De ha a folytatást nézem, akkor jön Pixa, Kökény Dani, egy különleges Michael Jackson show dobja majd fel a péntek délután. Este majd Cookie keveri a lemezeket. Hétvégén pedig a gyerekprogramok, a kézműveskedések és a fitness programok mellett többek között színpadon lesz a Cosmix, Jude Law, Rostás Szabika, Radics Gigi. És tényleg hosszasan sorolhatnám, akár ez is lehet egy szuper augusztusi program, de hozunk még ötleteket, ahogy a sikerdalokat sem hagyom ki. A következő már is indul itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Kellemes délután tesz a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, nem akárki látogat majd a megyeszékhelyre, Demjén Ferenc koncertezik a Káptalan kertben. A Demjén 80 koncert turné keretén belül filmvetítés is lesz, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküle című alkotást, amit tele van Demjén Ferenc dalaival, levetítik majd Pécsen a Káptalan kertben, utána pedig Demjén Rózsi áll színpadra. Vele együtt énekelhetünk augusztus 20-án, igazán különleges eseménynek hangzik. Szerencsére nem lesz rossz időnk, marad a 30 fok körüli átlag hőmérséklet. Egy-két futózápor is felfrissíti a levegőt, de szerintem örülünk ennek, és örülünk, bízom benne, a rádió egy kedvenceinek is. Jöhet a következő, holnap dél és kettő között pedig a helyi infokkal ugyanúgy jövök vissza, itt a Rádió 1-en. Molnár Kristófot hallottad, a 99,4-en Komlón. This one.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncertet. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítők közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Bár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 8 perccel 2 óra után Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek! Rengetegen jelezték most, hogy tele van az M7-es. A Balcsi felé Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is folyamatosan szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki a Rádió 1 stage felé tart, Zamárdiba, a Strandfesztiválra, annak érdemes időben elindulnia.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Bobby Wendt.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örökké él a Rádió Egyen.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: igazi mai sláger megy. Este 8 órától pedig élőben Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Ma is fesztivál hangulat velünk egész este éjszaka. 8-tól a Disco Sheet Cast, 9-től Antonio Cuki és Loving Arms az élő közvetítésben. Éjféltől a helyszínen Joel Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat a lemezjátszók mögött. A line-upunk a weboldalunkon a radio1.hu-n, a hivatalos Facebook oldalon és az Instán. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei órát indítja. Taylor Swift-tel!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: a színpont Borgon.
1: Irány Szeged!
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerte. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
4: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

Ha új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek, sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Hemphill.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hey,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Buli fesztivál hangulat ma délután és este is itt mi nálunk, mert hogy 8 órától ma is kapcsolunk élőben a Rádió 1-hez Zamárdiba a Strandfesztiválon, előtte pedig 2 órás live mix, Summer Edition és Loving Arms lesz a DJ-nk. Még addig van egy zenei óra, én Györke Attila vagyok, és mutatom, hogy mivel kezdek. Butterflies!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Toolmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után közlekedési infók. Ferkó írta, 7-es főút Székesfehérvári elkerülő. Motoros baleset volt a 74-es kilométernél Szabadbattyán felé. Beni a 3-as főúton halad, 60-ban a Horváth Mihály úton a 60-as kilométernél a félutat lezárták, dolgoznak. Budapesten pedig lezárások belvárosban, rakpartokon, hídon, tereken, okos navigációkat elő, ha el akarunk jutni A-ból B-be. És jöhetnek a hírek, infók, 20-as a forrodrót 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Autós barátaim ma is kapnak egy dalt. Ed Sheerantől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest-gót használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Lovers on the Dance Floor, a Rádió 1-es újdonság Blondistól, igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió 1-esek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis. Szombaton, augusztus 22-én élőben mixel majd itt a Rádió 1 stúdiójában 18 órától. A jó zenék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd róla.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tüzésdő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió Estage-ről, úgyhogy most jön a felvezetés. 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a DJ pultban mindjárt Loving Arms.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
2: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill szósz csak 849 forint.
1: További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. Legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
6: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Borgon. Irány Szeged.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel

0: Ősz. Hello!
1: Hello, Ati, és hello mindenkinek.
0: Aki most, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Én pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztre és Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kabai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow, wow.
0: Úgyhogy, hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Atissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamráda, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Atissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-en.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk, hey!

ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül szól a mix. Mellettem Kovai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúról is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a rádió egy szól. Ez a Loving Arms Mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. De majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a Live Mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon, ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jóked, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg mi kell még? Mi kell még? Tényleg Atis, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a menjünk következő.
1: Menjünk tovább, a Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms!
1: Juhó! Egy jó kávé után úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 órás szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar. Ma este 8 órától a Rádió Esztézsről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned, kész.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös főút, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Aj, de jó ezt hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági buliéknak is. Ági buli... Hogy mondják ezt?
1: A buliák,
0: mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-a itt Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strand Fesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Menjünk tovább,
1: Milky és David Guetta, Just the Way You Are. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a délutáni Line Mix-ben. Maradjatok Atissal és velem, a Loving Arms-szal.

0: Nagyon édes ez a mix, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió 1 stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárdiban élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elvisztek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert így hogy ez igaz. A Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órá sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni a Faithless és BB Rexa újdonságával, úgyhogy maradjatok a következő órában is Atissal és velem a Loving Arms-szal.
0: Az infók után visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Beers is vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
20: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
21: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honeybees, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
5: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
23: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
24: Beleunt a reklámokkal tele tűzdelt tévéadásokba, streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
25: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
26: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Pontosan 6 óra, Geri szavaival érve, itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Atis áll most a lemezjátszóknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Atis!
3: Szia! Németh Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Atis legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt.
2: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
3: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgatóknak egy ilyen belsős info, ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal, nagyon izgulok, én lettem a DJ.
2: Én igazából már csak egy kérdésem van Atis, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
3: Minden délben van.
2: Minden délben.
3: Csak mondom, hallgat, igen, a Rádió 1-et.
2: Jó, hát akkor Atis, segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
3: Egy nagyon jó dallal, New Religion, hölgyeim és uraim, nyomtam a zöld gombot. Ez voltam én. Most elrontottam?
2: Nem, most indul a New Religion Atis.
3: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted, Sziat is, visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám bíztál jól megnyomni, akkor akár lehettem is volna a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is

0: Gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan dicsérik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió Esztézsről. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont, akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton, 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szabad. Kész most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És ha nem várod magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ez Atissal megadjuk az igazi hangulatot, úgyhogy itt is van egy igazi nyárias pörgős dal, Kungstól a Getaway-jel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, jó hangulattal, jó zenékkel, maradjatok Atissal és velem a Lemingemszal.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió Egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát mindegyik lejátszón bal oldalon van a Q-gomb, valamint a lejátszó gomb és a play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tat is az imént.
0: Hát nekem nem sikerül, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratáció szünet után visszatérünk a Rádió Egyen.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honeybees, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet, és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
5: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
6: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. And the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati is, hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta. Szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix. Jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.
0: Szeretjük, szeretjük ezeket a zenéket, nézem a live-okat, ott vagyunk a YouTube-on, a TikTok-on, mindenki imád, úgyhogy jöhet a következő dal.
1: Jöjjön a következő. Ez egy feldolgozás Destiny's Child-tól, a Say My Name. Egy 2026-os verziójában fogom nektek lejátszani itt a délutáni Live Mix-ben. Hát mit is mondhatnék, maradjatok velünk, azaz Atissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy minden nap. Délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És hát ő volt a király a kastélyomban. Loving Arms!
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, de hát
0: most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj! Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel vagy visszatérek. És legalább olyan jól akarok kinézni, mint Tat is.
0: És az az igazság, hogy megkapta a műsor a dicséretét. Figyelj, Atom vagy Attila, pereg a buli, hű az anyja. Megpróbáltam, mindenki hallhatta. 7 órakor én indítottam a dalt, és elrontottam úgy, ahogy van. Úgyhogy nem nekem köszönhető ez a szuper jó zene. Andris volt, a Loving Arms, aki az elmúlt 2 órában zenélt.
1: Kedvenc mondatom lesz ez a pereg a buli, úgyhogy ezt megtartom.
0: De Attila továbbra is Atom lesz, mert hogy itt marad, és a kívánságokat teljesíti. 0620-311-111 a forradalott SMS telefon, Viber, jöhetnek továbbra is az üzenetek. Aztán pedig kapcsoljuk a Radio Stage-et, a Strandfesztivált Zamárdiban, a Diszkósit kezd 8-tól. Andris is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint
1: éjfélig.
0: Ma. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most ugyan meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen Atis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó bulit ma estére.
1: Atis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimicam.

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybú húzált mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a fővárost tűzijátékot, fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferkó pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Tame Impalától a Dracula. De a vonalban, Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, festegetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető, meg minden.
0: Köszönjük szépen. És hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim, a friss kedvenceink közül Tame Impala és a Dracula.
1: Hát

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A Forradrót 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevaszat és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balaton-Almádiba a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balaton-Almádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Camerától, a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, ott is jó melót, ciao!

control.

0: itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra a Rádió Stage-hez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia, ti is csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat a hosszú hétvégén, ünnepnapon is. És a rádió egy szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fade of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló?
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják akkor ők is a Rádió 1-en. Szép estét!
1: Ja.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Dajdaj.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás neki.
0: Jó munkát neki. Szia, Ervin!
1: Szia!
0: Drága Rádió 1-esek, most már csak percek kérdése, és 8-tól indul az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A diszkósit kezd majd hamarosan, most viszont még itt van Shakira.

Most a szombatesti DJ-n következik. Egy világsztár, aki itt zenél majd a stúdióban este 6 órától. Blond is, a lázadó DJ, aki egy olyan világot szeretne, ahol mindenki a lehető legjobb életet élheti, és rájött, hogy a zene

0: csak igazi mai sláger megy. Most már csak percek kérdése, és Zamárdiban a Strandfesztiválon kapcsoljuk a Rádia Estéget. Kezd a diszkósít, úgyhogy egy nagyon pici hidratációs szünet jön. Hydration Break. És fesztivál a Rádió Egyen!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Klasszis vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
3: Meg az óvodának van ilyen illata.
2: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
3: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
2: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
3: Ami random megpenetrálja az orradat.
2: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
3: Nagyon jó.
2: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
3: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
2: Régi klasszikus
3: könyvesbolt.
2: Írószerszag. Ápis szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
3: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
2: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
3: Ugye nincs értelme?
2: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
3: Amúgy van kedves büdös szag, meg van nem kedves.
2: Nincs kedves büdös szag. Mi a kedves büdös szag?
3: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
2: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
3: de,
2: büdös.
3: Nem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
2: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
3: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
2: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod? Mi vagy ilyen...
3: kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
2: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
3: régi
2: szeretem.
3: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
2: Az is klasszik.
3: Klasszikus.
2: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
4: Lépj be a jövőbe.
0: Rádió frekvenciák kapcsolódása. System connected. Az összes frekvencián élőben.

Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert kérem szépen, immáron a második nap jelentkezünk egyenesen Zamárdiból, a rádió egy stage-ről, hiszen ez a strandfesztivál, és a rádió egy kitelepült ide, egy fantasztikus klubhelyszínünk van, teljesen új helyszínünk. Úgy képzeljétek el, hogy bejöttök a főbejáraton, és rögtön balra kell fordulni, aztán egy picit balra néztek, konténerek, és megérkeztek a Rádió 1 stage-re. Egyébként folyamatosan magyar előadók vannak majd a strandfesztiválon, viszont mi játszunk egyedül külföldi zenét, de azt nagyon. Én DJ Junior vagyok, a Diszkosi DJ-je, hiszen minden este a Rádió 1-en 8 és 9 között Diszkosi, így van ez ma este is, mindenféle frekvencián, FM-en, weben, applikáción keresztül is, TikTokon, YouTube-on, tartsatok velünk, jó szórakozást!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, minden frekvencián és a helyszínen is. Élő adásba megyünk, gyerekek, a helyszín pedig Zamátia Balaton partja és a Strandfesztivál második este a Nemzeti Ünnepen.

egy Ibiza klasszikus Steam Deluxe Szemobernyékkel, DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és Disco Sheet élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárnyiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezlovas, DJ Junior. Ez az új Oliver Heldens, Kádjájjal és a Young Funkat.

rádió egy csak igazi mai sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban, a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén, a rádió egy stage-en gyülekezés van rendesen, jönnek a rádió egy DJ-k. 9-kor indul a World is Mine-os rész az élő közvetítésben, az első DJ US Gary társaként, DJ Antonio lesz majd. Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Jouvel, és ez az új tőlem nektek. Gyere, Strandfesztivál, Rádió 1 stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a Disco Shit. Én már 20 éve a Rádió Egyen, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újra jövünk a Disco Shit-tel. További jó szórakozás itt a Rádió Egyen, szavaz!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió egy Station. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és ha szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni, Happy Birthday Antonio! Egy születésnapos a lemezjátszók mögött a World is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel innentől élőben a Rádió egy összes frekvenciáján és a helyszínen Zalárdiban Antonio!
2: Hello mindenkinek, hello Strandfesztivál, sziasztok Rádió 1-esek, online, a helyszínen, és tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve, nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást, FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb, bulizzuk együtt, jó estét!

0: hajnalig tart a buli, az élő közvetítés a rádió egy frekvenciáin. Egészen éjfélig Antónia után pedig Kuki a lemezjátszói mögött. Kicsit fúj a szél, 25 fok van. Isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antónia.
1: A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön föl. Ő készítette a remixet. Remélem, hallgatsz minket.

0: Gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stott Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, ilyen Zomárdi! Hello Radio 1!

Oh, atya úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, a Radio Space! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antoni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még féltésint? Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Radio Stage-en innentől kezdve a World is Mine Radio Show rezidens DJ-i megállás nélkül egészen hajnalig. Élőadás minden este! Pontban éjfélig a Rádió egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a Rádió egy stage-en. A lemezjátszóknál egészen este 10-ig. A

0: Strandfesztivál 2026 második nap, szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antónia lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antóniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antónió, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... az a bal? Az a... Gyerekek, azért van itt tesztoszteron! A két karom összesen nem olyan vastag, mint a tiéd. Azért ez valami, csak mondom. Jó erős jobb karral, Antónió a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön Kuki, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Houston Fesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszót mögött este 10-ig! Antonio!

Éljenek a hosszú hétvégék! Éljen Magyarország! Ma van a születésnapja, augusztus 20-a. Éljen Antonio! Szintén születésnapja van! És éljetek ti, a Rádió 1 hallgatók!

Bevertük már a Sound Fesztivált 2026-ban is, nem igaz, Zalárdi, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Itt a Radio Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Radio egy összes frekvenciáján élőben vagyunk egészen éjfélig, és képzeljétek el azért ezen a hétvégén, a budapesti stúdióban is készülünk valami igazi extrával, egy igazi világsztár érkezik majd a Rádió S stúdiójába, a szombat este 6-tól 7-ig élőben fog mixelni, ő félig kanadai, félig magyar, úgy hívják, hogy Blondish, úgyhogy ha rádiót hallgatok a hétvégén, akkor szombat este 6 és 7 között őt hallhatjátok élőben mixelni, úgyhogy Antonio természetesen hozott tőle egy dalt, fogadjátok szeretettel. Köszönjük, hogy itt vagytok, isteni veletek bulizni! Strandfesztivál Rádió S Stage, kösz, hogy itt vagytok!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Hello Strandfesztivál, szevasztok! Kis lehozott mindenkit a Rádió egy stage-en, augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön. Fogadjátok szeretettel a következő fellépőnket a Rádió egy színeiben. A legutóbbi Rádió egy DJ szavazás győztese a következő egy órában a lemezjátszói mögött. Egy nagy sikóit, egy nagy tartsot szeretnék kérni neki. Fogadjátok szeretettel Cookie-t!
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a fiúk egy órán keresztül bulizunk za Martin! Kezdjük lassan és biztosan! A kedves DJ-m, ő Üzsel! Még egyszer jó szórakozást, érezz jól magad! Ah, de jó lesz ez, figyelj! Gyerünk, sajok!

Yes! Hola, Kezen! Hey, oh, quand je donnais, filet. Get in strong!

Mia Zacenda. Ele bem vai de um caralho, ele é chico, ele é!

0: Ez lesz az összes slágeres küszöm. Ha valaki szereti a jó zene, ez bújsz a szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, gyere, kezed, kezed, kezed, kezed, kezed!
1: Hol a mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sale tu alcohol.
0: Ez zene!
1: Hol a mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sale tu
0: alcohol. Gyere, strán!

este, utána beindulunk annak, fiúk! De ez muszáj játszani, jó hangulat, figyelj! Igazi nyári hangulat, ma este ez a Mardin, élőben a Rádió Egyen!

Et kis indiai feeling. Megy a vonat is, nagyon jó. Esküvőn gulat majd, hogy Zamardin.

Ami vasküvet ezek szerintem mindenki ismeri. Ez az egyik Eszekai himnusza, esküszöm. National Festival, készülj fel!

Schwedei! Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zenei tarányó egyen! Fidesz rán! Push the level on! Hora kezel! Ez az!

0: push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Satisfaction!
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Avec
2: Seve. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.
1: Gardez le crâne et l'échec!
0: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Ma megint siki, csendes vagy. Mutassuk a ragyalgatót, itt vagyunk! Egy nagy sika, egy, két, ha! Ne videózzál, bulizzál! Ez még semmi!

Na kicsit összeargazzunk! Strandfesztivál, figyelj! Most! Regizered mindig jó, ugye? Erről szól a Rádió 1! Sexy chica!

attack! La mine qui? Derek! Azemros! Eskü Sam!

Ameri meg a tűzérték, kicsit rajtozzunk egyet! Isteni DJ volt! Tula már elment! Emlékezzünk vissza! Mr. Avicii! Level! Avicii emlékére! Gyere, Strom!

0: Sweet Dreams. Everybody! Tűzi, hát ikutam, uram, bizonyunk rá, jól nyesek! Pörögél, pörögél! Nyomjál, nyomjál, nyomjál!
1: Are you sure you're ready for this?

Fazer que beleza. Era só na festival. Rádio Odeon Chef de Aitec. Rávalom mire lehet ez, kukikám, ugye? Pedig hidd el, mindenki ismeri! Készülj fel! Minden fele!

gyorsan verezzél az utolsó 15 perc velem! Hamarosan érkezik Robin Gams! Legyenünk slam! Csináljuk a közös képet, jó? Kezdetek a magasba, gyere!

A si také dnes listem. Moš vůtaš o tu cedeky nešlo festival. Szerinte ez egyik legszebb dal a világon, és köszönöm! Az utolsó 10 perc velem, hamarosan Loving Arms! Na most ti jöttök, nem viccelek!

La Vegas Air, vine ci, faraway, faraway, Jerick! Emrus!

Én ezért búcsúzom tőle, telkának fiúk, nem menetek sehova! Érkezik Lovin Gams! Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szavaztok! Na mi lesz? Örök klasszik, ugye, Gerikém?

Gerinek a jó barátomnak. Jó hangosan! Mindenki! És sikítás meg volt Gerinek, egy szólt.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

0: Sexy zenék. Mr. Sexy itt mellettem a lemezjátszóknál. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, a Loving Arms!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm a Rádió 1 hallgatókat is. Azzal szeretném kezdeni, hogy boldog születésnapot Magyarország, és valamint boldog születésnapot mindenkinek.

Strandfesztivál. Gyere, indítsuk a második estét is. Gyere, gyere, gyere, gyere, közelebb! Egészséget!

Fulért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlásra majd halljam, ki jött jól érezni magát? Rádió Esztés Rock Fesztivál!

0: egészen éjfélig. Itt mellettem a lemezjátszói mögött a szexi zenék igazi specialistája. Ezen a füllet nyár estén, Zamárdiban, 26 fokban, a Balaton partján. Bizó Andris!
1: Megtanulok kezelni a mikrofon, Geri.

Hello Storm Festival! Jó lesz ez a második este a Radio X Stage-en! A lemezjátoknál a Loving Arms! Ne felejtjétek, az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék! Party people, listen up! I got something to say tonight!

mindazok mellett, hogy megvannak a megszokott fesztiválos mozgások. Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is, gyere rádió esztés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény a Loving Arms. Lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio egy stage, hello strand! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Andris, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Húzzuk meg a nyár végét.
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeli a

0: szól. Második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió Stage-en. Hogy halljam, ki érzi jól magát!
1: Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Nagy Fesztivál, Rádió Esztés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió Egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió!

neked szó nincs esőről. Szamárdi, Radio Edge Stage, 26 fok.

0: Na mi újság, Strand Festival! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján, szerte az országban. Rengetegen hallgatnak minket a világ sok-sok részéről, online is. A lemezjátszóknál a Loving Arms, éjfél után pedig jön majd Joel Junior. Aztán pedig mi jó hajnal 4-ig, az is lehet, hogy még 5-ig itt vagyunk. És nagyon köszönjük, hogy ti is itt vagytok! Isteni veletek bulizni, mi vagyunk a Rádió 1!
1: Figyelj! Most pedig megtanulunk közösen számolni! Figyelj! Emeld a kezedet a magasra! Figyelj! 1, 2, 3, 4! Figyelj! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3-ra mindenki siki, gyere! Figyelj!

Hölgyek, urak, gyertek utánunk! Itt vagyunk minden este 8-tól a Strand Fesztiválon 2026-ban is. Mi vagyunk a Rádió 1. Mellettem a lemezjátszói mögött a Loving Arms. Éjféltől jön Joel Junior.

Hey! Kicsit csavarjuk még ki a ma estét, mert csak amiatt is, mert a rádió egy hallgatóktól hamarosan el kell búcsúznunk. Éppen emiatt pörgessük meg!

0: Drága Strandfesztivál, itt a Radio 1 stage-en, fantasztikus veletek, ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk, az élő közvetítést befejezzük, csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joel Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey. Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválon pedig rápakolunk még egy lapáttal, úgyhogy ígéritek meg, hogy vagytok végig! Gyere a kezeddel, jobbra-balra, gyere, integessünk! Integessük el a Rádió 1!

És ami a ma esti szeretetet illet itt a Strandfesztiválon, a Rádió Eszézsen, Andis voltam, az Loving Arms. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek. Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a világ legtechnikásabb DJ-je, James Hype után pedig Kero dalát hozom, az új életre kelt Turn the Lights Off érkezik már is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és párhuzamosan egy másik buli zajlik, Zamárdiban a Strand Fesztivál, jelenleg Joel Junior DJ szettjére csápol a közönség a Rádió 1 stage előtt, aztán Christopher Bricklake,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai slágermegy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió E, csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiónkból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. A Z-generációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az országhatárokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Blondie remixében hozom az Empire of the Sun óriási slágerét, és szinte hihetetlen, de itt lesz velünk. Hát most már mondhatjuk, hogy órákon belül a kanadai sztár, DJ producer lány Blondie, akinek több mint 800 ezer Instagram követője van, hát csak ezt az egy platformot említettem, és hogy mi a titka? Hát túl azon, hogy nagyon-nagyon jó DJ, minden megnyilvánulásában érezteti, hogy elképesztően fontos számára a közönsége. 6 órától szombaton Blondie mixel majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyultak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez.
1: And you're singing a song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
0: Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalba, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: gaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is lágermegy.